se sok csaci. Ligankam kézi se lublaci. Anghir gyarcsik, zisztom el oknacis. Tatszan se lubla se sok csaci. Laci, nincs okutsz.